Ez a 152-ben imesztően a modern dugulám készülnek a bádvon. Ott a bádvonom, és ebből a megjelmise láttor. Elnézőm, és kémet nőn Dolly Parton, de meg a takolódzák el, remélem, hogy a Dolly Parton. Egy dátom lésnek, hogy csak nőd a 80-81 napnél. Dolly Parton szintén a 80-81 napnél. Egy kárkát mennyi vinyod a Dolly Parton. Elle est de toi là, tu es comme on a commencé à la télé, c'est bien de moi qui te bat de moi.